0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazságot.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

ugrik. Anima a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas is Like Mike, végre egy női név, Charlotte de Witte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát ugye ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Leave It All, Lost Frequencies-től.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Geniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők, lesz vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel,

Igen, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan egy olyan szuperszár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát, Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit házi orvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a házi orvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on the Road lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozok most egy igazi mai

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-al is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett magyar depressziós beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az irány a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben fel használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: változatosan.
1: Ez a Rádió 1.
2: Vámonos! Así! Me gusta!

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, facetime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sam Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert egy Calvin Harris az imént, és olyan sokat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis pénzkötegekkel törölgeti a könnyeit.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb sajátdalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Horgászati korlátozást vezettek be a pergető világbajnokság idejére. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média híreivel. Átírja az extrém osztály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni, így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Idén 23. alkalommal rendezték meg az Aludj máskor 24 órás diákvetélkedőt a szolnoki Széchenyi István gimnázium tornatermében. A diákok egész éjszaka versenyeztek, a program ma reggel 9-ig tart. A rendezvényt a szolnokvárosi diákok tanácsa szervezte az önkormányzat segítségével. A szervezők arra törekedtek, hogy az éjszakai program minél kevésbé zavarja a környéken élők nyugalmát.
3: Jóha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető.
2: Végül a várható időjárásról. Eső, zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantóma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küldd már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

6 előtt járunk, egy kicsivel is, mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió 1-esek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loi és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudáspercek után. Erre gondoltam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajduska Dér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós páciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben tud használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudásperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a német énekesnő Loi és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal, nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentezzel közösen készített el Golden Summer Loitól a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22, 2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tízható legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Áttírja az extrém osztály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni. Így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Tegnap kezdődött és ma folytatódik a tűzoltó sportverseny a tiszai hajósok terén. Délelőtt 9:30-tól egyéni futamokat láthat a közönség. Az eredményhirdetés 17:30-kor lesz. Vasárnap kerül sor a páros váltó futamokra. A pénteken kezdődött háromnapos rendezvényen lesznek családi programok is. Sőt, ma a gyerekeknek mini firefitet rendeznek. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen, Jász-Nagykunszolnok megyéből is, november 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgokat. Végül a várható időjárásról. Eső, zápor, napközben szormányosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát, jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia Máté, Taylor Swift.

Képzeld el, Timi, hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is. Aha.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Imádom a zenéket, az, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyen zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Látom, Gézukám, éppen felújítotok. Megvetted már az összes szerelvényt?
4: Persze. Tiszafüreden a

0: Csongrád utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
1: Szerelvényüzlet, Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
2: Itt van az ősz, itt van újra. Önt is várjuk a Gyuri gazdaboltba. Kerti szerszámgépek, barkács, flex és púrógépek, láncfűrészek. Ha nincs raktáron, mi beszerezzük. Megérkeztek az őszi munkálatok elengedhetetlen kellékei, brönkhasítók, hasítófejzék, lombfúvók és lombszívók. Hogy önnek is szép gyepje legyen, vásároljon nálunk fűmagot és minőségi gyepműtrágyát. A születeléshez pedig hordók, balonok, demizsonok, dézsák nagy választékban. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
3: Vásárlását kezdje a tiszatói tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
6: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
5: Reklámot hallottak.
7: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Horgászati korlátozást vezettek be a pergető világbajnokság idejére. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média híreivel. Átírja az extrém osztály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni, így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok megyeiek is, hogy súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bél elhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább. Jó, ha tudják a Jász-Nagykunszolnok megyeiek is, hogy mikrobiológiai szennyeződés miatt Camembert Bertrand sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Végül a várható időjárásról. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Király Tamás magyar hangja kismerti itt a stúdióban, a Rádió egy budapesti stúdiójában. A folytatásban pedig az a David Guetta, aki megnyerte már egyszer a Top 500-as listánkat, és most a héten megnyerte a DJ Mag 100-at, ez a világ legjobb DJ-t gyűjti össze minden egyes évben, rajongói szavazatok alapján. Hát Pierre, gratulálok, most már sok hagyjára elvitted a trófeát, a One Republic-kal közös dalszol már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bár áttáncoltuk az éjszakát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Loi és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ha bútort keresel, akkor irány a tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútor kínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézd be hozzánk személyesen az aktuális választékért, és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, 20-es út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
12: Ha klímáját fűtésre is használja, ne felejts el minél hamarabb kitisztítatni azt. Ezzel nem csak a klímáját óvja a meghibásodástól, hanem az egészségét is védi a beltériben megtelepedett gombáktól, baktériumoktól. A Füredkábel ezt a tisztítást szakszerűen, most akciós áron, mindössze 12.000 forintért elvégzi önnek. S ha most jut eszébe, hogy a fűtéshez klímát szereltessen fel, akkor is keresse a Füredkábelt.
13: Szereléssel együtt már 250.000 forintért minőségi berendezést kínálunk önnek.
12: Füredkábel. Klímában is az ön partnere. Tiszafüred, Örvény út 8/4. Telefon 30 99 55 944.
14: Az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt Guinness vár. Jól felszerelt játékterem, léghoki, flipper, biliárd, PS szoba, boxgép, csocsó. Születésnap vagy kisebb esküvő, ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Tisza Örvény. Füredi út 17. Házhoz szállítás 0620 553 53 53 vagy 0630 298 27 78. Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
1: Reklámot hallottak.
10: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Átírja az extrém asszály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni, így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Idén 23. alkalommal rendezték meg az Aludj máskor 24 órás diákvetélkedőt a szolnoki Széchenyi István gimnázium tornatermében. A diákok egész éjszaka versenyeztek, a program ma reggel 9-ig tart. A rendezvényt a szolnokvárosi diákok tanácsa szervezte az önkormányzat segítségével. A szervezők arra törekedtek, hogy az éjszakai program minél kevésbé zavarja a környéken élők nyugalmát.
16: Jóha tudják a Jász-Nagykun Szolnok megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető.
15: Végül a várható időjárásról. Eső, zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igaz.

0: Ez a Rádió 1, és csak igazi mai sláger, mert hozom a Stadium X páros és Metzger Vikit, vagyis Walt Disney Radio Show rezidenseket, jó barátokat, és egy közös dalt, Let's You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi sztár DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díjjal jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a Walt Disney Radio Show-ban. Ez a Let's You Let Me Go.
1: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német Star DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, illetve az első nagy sikerük az 2020-ra datálható, a pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikerszériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
3: Ha bútort keresel, akkor irány a tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútor kínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézd be hozzánk

0: Személyesen az aktuális választékért és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, Húszoles út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
1: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
2: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Volt Tisza Kft. Tiszafüred, Húszoles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152.
3: 59 511 152.
2: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfelek. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
4: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól-házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját. Reklámot hallottak.
2: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Horgászati korlátozást vezettek be a pergető világbajnokság idejére. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média híreivel. Átírja az extrém osztály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni. Így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Elkészült a tiszakürti egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Tegnap kezdődött és ma folytatódik a tűzoltó sportverseny a tiszai hajósok terén. Délelőtt 9:30-tól egyéni futamokat láthat a közönség. Az eredményhirdetés 17:30-kor lesz. Vasárnap kerül sor a páros váltó futamokra. A pénteken kezdődött háromnapos rendezvényen lesznek családi programok is. Sőt, ma a gyerekeknek mini firefitet rendeznek. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is, november 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Végül a várható időjárásról. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatódik

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk, hát csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képbe lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World Is My Radio Show.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna! Minelli!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben! Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal!
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Body sosem hibázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Úgy érted, még egyet?
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapj le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ha bútort keresel, akkor irány a tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútor kínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézd be hozzánk személyesen az aktuális választékért és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, 20-es út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
9: Ha klímáját fűtésre is használja, ne felejts el minél hamarabb kitisztítatni azt. Ezzel nem csak a klímáját óvja a meghibásodástól, hanem az egészségét is védi a beltériben megtelepedett gombáktól, baktériumoktól. A Füredkábel ezt a tisztítást szakszerűen, most akciós áron, mindössze 12.000 forintért elvégzi önnek. S ha most jut eszébe, hogy a fűtéshez klímát szereltessen fel, akkor is keresse a Füredkábelt.
10: Szereléssel együtt már 250.000 forintért minőségi berendezést kínálunk önnek.
9: Füredkábel. Klímában is az ön partnere. Tiszafüred, Örvény út 8/4. Telefon 30 99 55 944.
11: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos István az önembere. Mérőóra áthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása, biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István. 0630 378 75 21. 0630 378 75 21. Bakos Vill és Klíma. A Facebookon is.
12: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások, autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvázvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
13: Itt van az ősz, itt van újra.
14: Önt is várjuk a Gyuri gazdaboltba. Kerti szerszámgépek, barkács, flex és fúrógépek, láncfűrészek. Ha nincs raktáron, mi beszerezzük. Megérkeztek az őszi munkálatok elengedhetetlen kellékei, rönghasítók, hasítófejszék, lombfúvók és lombszívók. Hogy önnek is szép gyepje legyen, vásároljon nálunk fűmagot és minőségi gyepműtrágyát. A szüreteléshez pedig hordók, balonok, demizsonok, dézsák nagy választékban. Gyuri gazdabolt. Tiszafüred, Béketér 3. A bírósággal szemben.
1: Reklámot hallottak.
15: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Áttírja az extrém asszály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni, így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu.
17: Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is, november 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető.
16: Végül a várható időjárásról. Eső, zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
19: De mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál.
20: Nem csak betöltött a szoftver.
19: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy természetes evolúciós folyamat?
20: Hát az van, hogy hófogykos voltál, szóval nem vagy az.
19: Hát akkor nézd meg a videót,
21: hogy megjött az agya, vagy mi?
19: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
20: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van.
21: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyilazok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
19: Ez felnőtt férfi kezdje.
21: Szerinted megkomolyodott?
20: Nem, jó? Nem, én nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
19: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
21: 2013.
19: Nekem 2009-ben született a Benit, nekem 4 éves volt.
20: De tudtál róla?
19: Ez egy jó kérdés.
20: Sokat voltál ott,
19: Balázs? Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem síelek már
20: egy
19: úgy.
20: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
19: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
20: Én így születtem, hogy...
19: Hogy fosos vagy.
20: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
19: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Forma 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen semmi baj. De hogy pont elkezdesz jobban félni, hogy idősödsz.
21: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
20: Szerintem több a tapasztalatod, az van, látod, hogy mik történhetnek, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de hogy olyan, mint 20 évesen nem leszel.
19: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
21: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
19: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
21: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
19: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
20: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
19: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánkje.
20: Hat kókuszgolyó. Sima.
19: Ha 8 kókuszgolyó. Hagyjad
20: most már ránézek, én ezt leizzadok. De hogy, amúgy igen, azt írják, hogy a bunda első nóta vagy egy kicsit óvatosabb.
19: Na, akkor rohadjon meg, aki írta ottal van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, kitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
21: És egyre több minden veszteni valód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
19: De hogy a gyerek miatt lesz rettegősebb. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
20: De hogy... Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
19: Igen. Na, igen.
21: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor akkor...
19: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
20: Igen. Ez meg a csiamag.
19: Igen.
20: Ez a kettő ugyanazt okozza.
19: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka, a trambulinba sem merek bemenni.
20: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
19: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
20: Ezt már megbeszéltük.
19: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, ilyen. Már elmondtuk.
20: Viszem magammal a flabélozomat, ilyen, hogy én is érezem, hogy élek.
19: Igen.
20: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
19: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesekkel feltölöd, hanem olyanokkal, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
20: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
21: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
19: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
21: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt, tulajdonképpen meg az volt, élmény megvan, az élmény. És 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünkhoz száguldozunk.
20: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyel. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, hogy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat múlva lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szűrés dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
19: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
20: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest ez egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora felkész, vagy ilyen készenlét az idegrendszerednek, hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
19: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
21: Tessék.
20: De aztán meghúzom neki.
19: Aztán azért odahúz, hogy igen.
21: Meggondolja, aztán megy.
19: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
20: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
19: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe
20: kerültél. Hát nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni egy blahalújjá rohanna 4 órakor. Tehát, hogy összeadom azok...
21: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszemben jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
19: Igen, jó halára ijeszgeted, jól elmondod neki.
21: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már más ként látod az egész dolgot.
19: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erőjtött eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, fia, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki a haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőségedben, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzködő, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, fél órát. Nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre. Akarsz bizonyítani, már tudod...
20: Hogy vannak
19: már...
20: a pitvarjaim?
19: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén eljöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
20: De utána leslagozták a csúszdát.
19: Igen, utána lezárták. Kölyális az ITS kivonult Spanyolországban. Bezárták a csúszdaparkot. Egy hétre teljes fertőtlenítés volt.
20: Azóta csak csokicsőnek hívják.
19: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
20: Az ott az apád a csokicsőt?
19: Apád nagyon belehúzott, oda néz, összefosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Ez
21: nem,
19: nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor,
21: voltál,
19: a mindenható.
21: Te voltál.
19: És már nem vagy az. Szóval, hogy...
20: Igen, ez meg az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz-szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már azt meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
19: Igen.
20: És akkor ugye elkezdett magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor
19: hogy
20: megérdemlem
19: ez most miért,
20: az életet.
19: Mi történt, igen.
20: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, ezt jövő héten.
19: Két, ugye, igen, igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abbahagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni, úgyhogy 13 évet repültem.
20: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
19: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondta, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
21: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
20: Mondok egy durvát.
21: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
19: Más a félelem
21: érzet. De más a félelem érzet, igen. Más,
20: mi
21: igen.
20: Van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunk egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, hogy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
19: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
20: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mihez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk leszel egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
19: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
20: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
19: ez fontos.
20: Ezt már lehet, hogy akarnám, hogy elmúljon.
19: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, farmászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka, azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed. Hogy te valahogy fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
20: Péter például azt hiszi magára, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja? Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lábat, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
21: Nem egy erős.
20: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom,
19: nem
20: bírt volna ki.
19: És úgy talán, nagyon jó.
20: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy egy intézés, hogy de Péter, tehát van súlya, tehát nem
19: vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejére, meg is fázhatok.
21: Szép kifogás.
19: Jó, de szép. De szép. Ő nem hiteg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
20: Szóval a csúszásról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírt az érkezési pillanatot.
19: Nét is a jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem félt. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kisrepülővel helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kisrepülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az vagy, megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
2: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
3: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
4: Az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt Guinness vár. Jól felszerelt játéktere, léghoki, flipper, biliárd, PS szoba, boxgép, csocsó, születésnap vagy kisebb esküvő. Ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Füredi út 17. Házhozszállítás 0620 553 53 53 vagy 0630 298 27 78.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
5: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos István az önembere. Mérőóra áthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása, biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István 0630 378 75 21 0630 378 75 21. Bakos Vill és Klíma a Facebookon is.
6: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
7: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
6: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
8: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Abla. Telefon 0620 941 29 58.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Horgászati korlátozást vezettek be a pergető világbajnokság idejére. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média híreivel. Átírja az extrém osztály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság.

0: Menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni. Így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Idén 23. alkalommal rendezték meg az Aludj máskor 24 órás diákvetélkedőt a szolnoki Széchenyi István gimnázium tornatermében. A diákok egész éjszaka versenyeztek, a program ma reggel 9-ig tart. A rendezvényt a szolnokvárosi diákok tanácsa szervezte az önkormányzat segítségével. A szervezők arra törekedtek, hogy az éjszakai program minél kevésbé zavarja a környéken élők nyugalmát. Jó, ha tudják a Jász-Nagykun-Szolnok megyeiek is, hogy folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. Végül a várható időjárásról. Eső, zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: volna pedig más sorsos. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5-15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez az elvárásunk van. Igen,
1: majd ez az elvárásunk fognak, van. Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
1: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, nem van ilyen, igen?
2: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk ha élőben megnyered, hát, úgy nehéz, nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, hogy gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
2: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
2: Itt ezt nem fogod tudni titokban tartani.
0: És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akar a műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenki.
1: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Igen.
1: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
2: Nem, annak se tudsz örülni, ha mosolyog,
1: de nem csak,
2: ha jó
1: ez, nem
2: napja
1: csak ez
2: van.
1: Tipia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami jó
2: történt. Mint hazudott, Júli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért...
2: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
2: mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
1: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ezt nem tapasztalat, hogy az
1: én
0: emberek irigyek?
1: Nekem általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint ha a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
2: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
2: Hol élsz? Csak menj haza.
0: De oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép vagyunk. Sajnos sok szempontból sajnos nem.
1: De engem csak ilyen emberekkel hoz össze a sors. Akkor ez hogy a francba létezik?
2: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
1: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasz a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
1: Elszoktam, hidd el.
2: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutogatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
1: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
2: de most ne hozd be,
1: nem,
2: most rólunk beszélünk, ne hozd be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
1: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában, azt mondjuk, hogy a magyarok azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalad? Nem. Vagy egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk nem valami mögé, nem, hogy örülünk másikének, hogy a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikkal. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik. Én eddig... Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk?
1: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
1: Igen.
0: De hol élsz, Juli?
1: Mosolyognak egymással.
0: Tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
1: És nem értem, tudod értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és én nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és így megálltál, hogy Atyaisten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buva baszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni.
1: Te,
0: vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
2: Valami érdekelem, mondd el a szer nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne. De elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de egy kilépsz kicsit ebből az országból, és azért, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek, mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész. Okay. És most nyilván nem szórakozó, erre elmész, hát azért a mélykeserv sokszor, de Budapest is, nem?
2: Tehát,
0: mi az útvonalat? Hova mész?
1: Gyere velem, felszállunk itt a 8-asra.
0: Igen, felszállunk a 8-asra. Leszállunk a Ferencre, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne. Onnan hova mész tovább?
1: Onnan elmegyek a Kökig.
0: A Kökig.
1: Ott nagyon sok ember.
0: Megveszed a 3 grammot. Igen, a díleretről. Hazamész vekerdésként, hogy komplet veker lesz ív.
1: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
2: Valaki osztogatja
0: van egy ilyen mikroklimátok, karázsvásárolt, hogy csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
1: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
1: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem azon, hogy... De azért, hát mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy de ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyort, gyere, mutass egy Na így aztán, ha nem fogad senki visszamosolyogni.
2: Mi van?
0: Gyere, vagy. Szia!
2: Hello, na, Balázs!
0: Ne, nekem hülye, itt vagyok. Jó, Matisztől.
2: Matisztől mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
1: Nem fog.
0: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világén nem akar visszamosogni, csak ilyen magammal sállok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
1: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. Odaulok a másik autóba.
0: Jó, tudom, Szefolt. De Juli, te egy másik univerzum vagy.
2: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért egy nagyon... veled nevet az ország, vagy rajtad nevet, a hülye megkerni, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz, a zümzüm.
1: Zümzüm.
2: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a Szefos, fordulja, hallod, ez teljesen rottyom van ez a nő, hallott, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
1: Nem szólok át, meg nem dudálok át.
0: Csak átmosolyog.
1: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-ost a CV-t, tessék, mama, hajtsa.
1: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
1: Nem volt pénz rivott.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkarátod a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meglesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ez igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
1: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta. Mennyit keresett rajta, mennyit lopott, mi sikerült neki, és nekem nem.
1: De akkor ez mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom. Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az ott jelenség. Most nézd meg. A Sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a Sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy Szigetet 3 év után 65 ezer emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monstre produkció átott a színpadra, amire a Kádár is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a Sziget is ritkán lát egy technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blahalúziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól, meg a...
2: Erre
0: kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az ember akkor nem a Blahalúzián a koncertre mennek, hanem ide.
2: Hát de eldönthette volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ezen azt mondom, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blahalúzia térre rá, hát a Kosiból.
2: Egy
0: nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne, ha így lenne.
1: Gyere a univerzum.
0: Mi van? Menj már fekerlé rá. Még
2: egy kicsit.
0: Mi van a univerzum? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
1: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy. De adom. Szóval,
1: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz indulatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
1: Na, de ne haragudj, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én jól el vagyok a
1: sörnyegen.
0: Nem. De nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor igen, megint elmész, hogy tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, vagyunk Tesszaloniki, megint tűzfalra néz, $100 kellett volna többet rádozni, nem érdekel, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égen, te semmi bajom nincs. Zsűl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép, van ilyen is.
0: Húha!
3: Ez az ország.
0: Jó,
2: gyerünk, Laci.
0: Gyerünk, Laci. Ez az ország.
3: Én nem tudom, hogy
0: igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
4: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok, tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
0: Jó irányba kell, gyerekek, ezek ez mondom, hogy valamit terveztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
4: Nem érdekel a kesergő, mert a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom, megpróbálok úgy beleállni, amit a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8-el buszsofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyog.
0: Tökre, tökre adom. Tökre. Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb.
2: Hát ebben legyen az alkalmat.
0: Hát rajta. Még körben még sokáig tudod szorakozni. Nem, miért kikep az a csáv.
5: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
0: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
2: Valaki más.
0: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.
2: Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling
0: alright. Októberben újra Rádió egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
11: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Ha bútort keresel, akkor irány a tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútor kínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézd be hozzánk személyesen az aktuális választékért, és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, Húszoles út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
0: Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató. Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink!
7: Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személyi és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 pera. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
14: Változnak az idők, változz te is! Ha szeretnél egy jól fizető munkahelyet, akár 5-600 ezer forintos fizetéssel, csatlakozz a tiszafüredi csapatunkhoz, és légy sikeres otthonszakértő! Nálunk fontos a fejlődés és a kollégák megbecsülése. Gondold át és élj a lehetőséggel! Jelentkezz személyesen, vagy telefonon az irodavezetőnél. Kaszás Enikő 0670 454 3695. Otthoncentrum ingatlan iroda. Tiszafüred. Főtér 7.
15: Rozmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnél egy csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarink kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Áttírja az extrém asztály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni, így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Tegnap kezdődött és ma folytatódik a tűzoltó sportverseny a tiszai hajósok terén. Délelőtt 9:30-tól egyéni futamokat láthat a közönség. Az eredményhirdetés 5:30-kor lesz. Vasárnap kerül sor a páros váltó futamokra. A pénteken kezdődött háromnapos rendezvényen lesznek családi programok is. Sőt, ma a gyerekeknek mini firefitet rendeznek.
17: Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is, november 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat.
16: Végül a várható időjárásról. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
1: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
19: Na, hát ez korrekt.
1: Férfi. Korrekt. Ez férfi.
19: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
19: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
20: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszem maguk a sok cuccot, nem?
19: Hát cipelje a francot.
20: Két tang, azt meg lehet fordítani. Azt
1: szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
20: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
20: Nem, hanem éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
20: Meg
1: gondolom, a gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
20: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint egy názának lennék nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
19: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem. Igen. Végig is értáltam az El Camino-t, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
19: Ja.
1: A következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
20: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tudod is sétálsz,
19: akkor csak
20: húszakorú mellett az asszony.
1: Egy kicsit
20: megvan
1: kicsit
20: már meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen. Autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
19: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szál póló
1: van. Egyébként ez így van.
19: Tehát, ez is
1: hogy
19: benne van.
1: Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
20: plusz
1: nézni.
20: Plusz tipikusan, hogy valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
20: Hát megugrod.
1: Igen.
20: Akkor függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felvált, felveszi.
19: Igen, és az összes többit megvagy. Ilyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
20: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint az a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
19: Bennünket ez nem zavar.
20: Bocsánat, igen, elnézést kérek.
19: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, 2 felnőtt, 2 gyerek és 2 kutya. A férjem a 6. táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyű, és a pótjáték.
19: Hogy itt inkább a ruha.
1: És a ruha?
19: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig 4 bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
19: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
20: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak?
19: Mi tudod?
20: Ja, mert nagyon sokfajta mi van.
19: Inaktív karakterek, de
20: nézem, nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most csak pontosan kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra?
20: Igen.
1: Nem, arra, hogy ez, valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
20: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, hogy mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amik nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedved ne legyen. Van.
20: Igen.
1: Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi cuccai hazaírja Gábor.
20: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
19: A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
1: ahol
19: milyen
1: cuki. Tudszod.
19: Igen, megveszed, és azt valamibe haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
20: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
19: Hulken?
20: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hákinnek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és ha mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint egy gulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
1: meg arra. Mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre
20: hát
1: készültök?
20: Egy három ágú, egy
1: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
20: Egy betontörő.
1: Igen, irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra két bőrön. Nincs ilyen.
20: Mekkora testet mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal. Ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy nejlon szatyorra.
1: Másnak az egy bevásárló szatyor.
20: Figyelj, valaki a készszagra készül ilyesmivel. Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi emmesig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
19: Egy fürdőruha is kész.
20: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
20: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
20: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
1: Igen, elviszi a cuccokat.
20: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
20: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Az nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
19: hagyni. De repcsin nem.
20: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy stressz lenne neki, de amikor kocsival megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
19: Jó, alom, de mi az nem, a tárgy,
20: amit... Almot nem viszünk magunkat, csak macskát.
19: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
1: Nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Igen. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
20: Jó, az könnyű, nuncsakú.
19: Igen.
20: Az mindig van nálam.
1: Igen.
20: Akár őt történjen.
1: Figyelj, most lehetünk Madridba repényet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
19: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 00:30 azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
19: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
20: Pufogtatjanak a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy... arról is beszéltünk. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
19: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
20: Ez Zsűl is megcsinálja, nem? Zsűl?
1: Igen.
20: Szoktál vinni magad a kávéfőzőt? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő, mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
19: Soha egyszer föl nem kelsz.
1: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
20: Elmondom, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája, Sebestyén Balázs, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipők aludik ott, hány ételadag, hány különböző túlésre szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
20: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
20: Akkor miről beszélünk?
1: Ja, simán.
19: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni? Négyszer átöltözöm neked a garázsban.
20: Egy letűr összetoldom neked a rezsómon.
1: A maradékból még egy hétig kajálunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
19: De az a jó. Hát ők a ciprus, meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, egy hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen nem van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jelet. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
20: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
1: Igen.
20: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
19: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tomi küldte nekünk Pozsonyból.
20: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
20: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocs,
1: vagyok pakolva.
20: Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, már csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
1: van. Minden ott van. Lehet,
20: igen.
1: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást, tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
19: Már várja, ahogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
19: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt jó, nagyon át kell takarítani.
20: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg ha repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni.
19: Na,
1: az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
20: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor viszünk
1: mosógépet, igen.
20: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy eljegyek ki mosógépet.
1: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is. Igen, hát ez is megtörtént, igen. Jó,
20: mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát. Ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek. De,
20: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
1: De nagyon hátkorlátok vannak. Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
19: Jaj, de finom
1: az hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
20: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek. Ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplet garnitúrát.
19: Tényleg.
1: Hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csúpi
20: szállás. Én attól jobban félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzat, vinnél párnát.
20: Dehogy is nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
19: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
20: Nem,
1: nagyon
20: de volt időszak, amikor elgondolgott egy lakóautón. Tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
19: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, minkor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
19: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
20: Az a férjemnél szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézvetőtlenítő?
20: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugye lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
1: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong. Mennyire szorong, te jó Isten.
20: Péter azzal kezdve, belépünk a szállásra, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső házat, megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
2: És akkor egy rövid szünet, Anna Jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
3: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
4: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos István az önembere. Mérőóra áthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása, biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István 0630 378 75 21 0630 378 75 21 Bakos Vill és Klíma a Facebookon is.
5: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
6: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
5: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-es út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
7: Az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt Guinness vár. Jól felszerelt játékterem, léghoki, flipper, biliárd, PS szoba, boxgép, csocsó, születésnap vagy kisebb esküvő, ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Tiszaörvény, Füredi út 17, házhoz szállítás 0620 553 53 53 vagy 0630 298 27 78.
8: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.

0: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Elkészült a Tiszakürti Egészségház tetőszerkezetének teljes felújítása. A beruházás összköltsége közel 19 millió forint volt, amelyből 15 millió forintot kormányzati támogatásból, a fennmaradó összeget a község saját költségvetéséből biztosította. A fejlesztéssel egy régóta fennálló gondot sikerült megoldani, biztonságos, korszerű környezetet teremtve a helyi egészségügyi ellátáshoz. A felújítással megszűntek a beázások az egyébként jó állapotú épületben. Részletek a szoljon.hu cikkében. Áttírja az extrém asztály a Tiszatóra tervezett csónakos pergető világbajnokság menetrendjét. A tározó vízállása augusztus közepe óta extrém alacsony, jelenleg a szokásos téli vízszintet sem éri el. Emiatt az eredeti tervekkel ellentétben a 17. csónakos pergető világbajnokság mezőnye nem tudja az előzetesen kijelölt versenypálya egészét használni. Így a verseny a gyakorlatban az Abátszalóki medencére és az érintett élő Tisza szakaszra korlátozódik. A verseny biztonságos lebonyolítása és a balesetek megelőzése érdekében a csónakos és a behúzós horgászat a verseny időtartama alatt, vagyis október 15-e és 17-e között reggel 8 órától 15 óráig tilos a Tiszatavon, valamint az érintett élő Tisza szakaszon, írja cikkében a szoljon.hu. Tegnap kezdődött és ma folytatódik a tűzoltó sportverseny a tiszai hajósok terén. Délelőtt 9:30-tól egyéni futamokat láthat a közönség. Az eredményhirdetés 17:30-kor lesz. Vasárnap kerül sor a páros váltó futamokra. A pénteken kezdődött háromnapos rendezvényen lesznek családi programok is. Sőt, ma a gyerekeknek mini firefitet rendeznek. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlész borász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. Innen, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is, november 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Végül a várható időjárásról. Eső, zápor, napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A légmozgás gyenge, mérsékelt lesz. Délután 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá? Iskolába viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
1: hát engem
0: hogy van.
1: 4-8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
1: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
0: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
1: Nem mondok jókat, szerintem nem várható.
2: Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog.
0: Igen.
2: Ugye, tehát még nem 7
0: óra miatt nem gyanakodnak.
2: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
2: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban.
2: Igen.
0: Itt az ősz,
2: nincsenek.
0: Lenyomták
2: ősz
0: a szeptembert.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
1: Szerintem
2: van.
1: Úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
1: Szerintem undok. Senki nem veszi fel.
0: Jó. Tessék. A Lackó legenerált
1: senki
0: számokat.
1: Fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsoddal a külsébe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is. Jó. Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos,
1: a
2: hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
1: Jó, egyedül húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet?
1: Senki
0: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéria lakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár.
0: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
1: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, üres
1: futottunk.
0: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
2: De most miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl.
1: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
1: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulat felmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
2: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas
4: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar,
2: és nyugdíj...
4: amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Köszönöm, minden jót nektek.
0: Köszönjük,
2: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.
0: Nagyon jó.
2: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
1: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
1: De ez már erre fusszod a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
1: Na, ahogy felhívottnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
1: Szerintem.
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa föl vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Kata!
0: Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
2: meg. Megeződhetünk, Kata.
5: Na, ez nyugodtan.
2: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
2: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk?
5: Dolgozunk.
1: Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon-nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
5: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
5: ott, ismerősök vagytok.
0: Nagyon. Hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel,
2: hogy csak azt keresem.
0: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
2: jó, de az
5: van.
2: Egészségeddel csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, hogy van valami, nem lehet semmire jól.
5: Hát így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ugye, ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
1: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és borcánkörmöket épít.
2: Ferinél.
5: Fodrásznál voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
1: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó a hajad.
0: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
1: Küldj egy nyugodtan a vouchert, jövünk.
0: Igen, ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén.
5: Jó, hogy ne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
5: Sziasztok.
0: Csáó. Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, Gábor. Tessék?
1: Very good magyar.
0: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
5: Haló?
0: Szerencsém. Kezdj csókolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt.
0: Kezdj csókolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
1: Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: Így van. Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat?
0: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
1: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
1: Na, tessék!
0: Szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda,
0: hol értünk el? Merre vagy az országban?
5: Dunalmás,
0: na, aztán meg nem.
1: Hallom a forgalmat a háttérben, most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom, mit dolgozol?
5: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Okay.
0: Hogyne,
5: igen.
0: Szó, jó, ha... akkor azért annyira nem. Jó,
1: Melinda, nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
1: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? 2 körül?
5: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
2: 5. kávé után.
0: Oké. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? 2, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
2: Nem, azért már nevetett
0: abszolút.
1: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Igen. Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábujja megvan?
0: Egy lábujja hiányzik, és...
6: Kis Ádám.
0: Haló?
1: Kis Ádám.
6: Igen.
1: Jó reggelt,
0: kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
1: Rákóczi Eszter és Sebestyén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
6: Persze, tessék.
0: Egy keresztelőt kapatunk.
1: Merre fogsz fellépni most Ádám?
0: Igen,
1: kis Ádámnak
0: Ádám
1: hívják.
0: De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
6: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
6: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
2: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
1: Nem Balázsnak nincs egy kis már szobra ott valahol?
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
6: Én a távfelügyeleten, a multi elemző jelténél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
6: Pontosan, pontosan.
1: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
6: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
2: Igen. Lenne valami igen. Jó buli,
1: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen zégek katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
6: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
6: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
6: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki
2: a
0: ennyire
2: jól. A kevés, a fizú.
1: Zsipad a balkarod.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
6: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
6: Hát, elmegy, nehéz.
2: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üdögélsz.
0: Igen.
6: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
6: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
2: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
1: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Hát még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
1: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
2: Hát az mi?
1: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, igen, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Egyelőre azt látom, hogy jól vagyunk.
2: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk kell. Ja, ilyen menjünk? Gyorsan.
2: Mi van vele, Gyula? Ki?
1: De mész, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivet.
2: De szerettem. Ivet. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
1: Ivet, vagy nem Ivet? Vagy Ivot?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
1: Ahol ivott,
0: és még nem evett. Na jó, Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
1: Na jó, hát szívesen. És...
0: Gyere, Ivett! Mutasd magad! Ne rejtőzködj, jön, be kell adni.
7: Halló. A ivott szám jelenleg nem elérhető. Próbálja.
1: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
8: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: B. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Ha klímáját fűtésre is használja, ne felejts el minél hamarabb kitisztítatni azt. Ezzel nem csak a klímáját óvja a meghibásodástól, hanem az egészségét is védi a beltériben megtelepedett gombáktól, baktériumoktól. A Füredkábel ezt a tisztítást szakszerűen, most akciós áron mindössze 12.000 forintért elvégzi önnek. S ha most jut eszébe, hogy a fűtéshez klímát szereltessen fel, akkor is keresse a Füredkábelt.
13: Szereléssel együtt már 250.000 forintért minőségi berendezést kínálunk önnek.
12: Füredkábel. Klímában is az ön partnere. Tiszafüred, Örvény út 8/4. Telefon 30 99 55 944.
14: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplett ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
15: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
16: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
17: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 pera. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most! Rádió
19: E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi,

Most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Rehab, Ina,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
3: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristály mosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0630 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját.
4: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 9 19 44 06.
5: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
6: Kényelem bútorbolt.
5: Kényelem bútorbolt.
1: Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuitüzeptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
7: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: korábbiaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió 1 Top 50. A 36.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó zenekar kíséri. Na ő mondta, hogy ezután a dal után jött arra rá, hogy a jövőben is énekesnőkkel kell dolgoznia. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól itt a Rádió 1-en, a Top

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai slágerbe egy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
6: Szavazzon!

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
10: Kaza Tibor műsor vezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Figyelem, szakemberek! Készenálltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
0: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
12: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos
3: Ákos István az önembere.
12: Mérőóra áthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása. Biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István. 0630 378 75 21. 0630 378 75 21. Bakos Vill és Klíma. A Facebookon is.
13: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu.
14: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
15: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most
17: Rádió
16: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
17: Rádió 1.
16: A 28.

0: Madonnal.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Live It All, Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Live It All, Lost Frequencies-től, ezen a héten a 26.

kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. Top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek milyen zene tetszett az elmúlt 20 évben, tessék elárulni nekünk, mi nagyon szépen köszönjük. Én pedig most itt a Top 50-ben a heti listánkon mutatom, hogy mely dalok vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Live It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart. Selena Gomez, pont az előbb énekelt Single Soon, ez a 24.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50-ben.

Rádió 1, ez a Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20. Az imént hallott Kamraddal a Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: Rádió 1 Top 50, a 14.
1: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warrentől a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha bútort keresel, akkor irány a tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútorkínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézz be hozzánk személyesen az aktuális választékért, és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, 20-es út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
3: Az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt giniszvár. Jól felszerelt játéktere, léghoki, flipper, biliárd, PS szoba, boxgép, csocsó, születésnap vagy kisebb esküvő. Ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Füredi út 17. Házhoz szállítás 0620 553 53 53 vagy 0630 298 27 78.
4: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját.

0: hangját.
1: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eobútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
2: Épít vagy felújít? Malino Ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
3: Rádió E!
4: Rádió E top 50. A 13.

Hearts és a New Religion. Hetedik Taylor Swift és az Opal Light. Louis-tól, David Puentes-től a Golden Summer, hatodik. Sam Feld, Hearts Like Mine, ötödik. Camrad, Be Mine,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleamelt 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
10: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
11: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristály mosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymos oda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Önt is várjuk a Gyuri gazdaboltba. Kerti szerszámgépek, barkács, flex és fúrógépek, láncfűrészek. Ha nincs raktáron, mi beszerezzük. Megérkeztek az őszi munkálatok elengedhetetlen kellékei, brönkhasítók, hasítófejzék, lombfúvók és lombszívók. Hogy önnek is szép gyepje legyen, vásároljon nálunk fűmagot és minőségi gyepműtrágyát. A szüreteléshez pedig hordók, balonok, demizsonok, dézsák nagy választékban. Gyuri gazdabolt, Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
14: Bye.
2: Változnak az idők, változz te is! Ha szeretnél egy jól fizető munkahelyet, akár 5-600 ezer forintos fizetéssel, csatlakozz a Tiszafüredi csapatunkhoz, és légy sikeres otthon szakértő! Nálunk fontos a fejlődés és a kollégák megbecsülése. Gondold át, és élj a lehetőséggel! Jelentkezz személyesen, vagy telefonon az irodavezetőnél. Kaszás Enikő 0670-454-3695. Otthon Centrum ingatlan iroda, Tiszafüred, Főtér 7.
1: Az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt Guinness vár. Jól felszerelt játéktere, léghoki, flipper, biliárd, PS szoba, boxgép, csocsó, születésnap vagy kisebb esküvő. Ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Füredi út 17. Házhoz szállítás 0620-553-5353 vagy 0630-298-2778.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Fő utca 57, telefonszám 0630-605-6909, 0630-605-6990.
1: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670-511-2891. Bútor gyorsan, stílusosan.
2: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerek.

88 7-es 89-2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Hello Tiszafüred, hello Abátszalok, jó hétvégét mindenkinek. A pihenéshez is járnak a legütősebb zenék, úgyhogy elstartolt a mai Daily Mix. Jön az év egyik legnagyobb kedvence, Bibi Rex és a Faithless és a New Religion.

88.7 és 89.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül.

0: ez a Rádió egy a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, és lehet, hogy első hallásra még korainak tűnik, de már keresik Tiszafüred karácsonyfáját. Ezt ugye minden évben a városlakók szokták felajánlani. Ha van a kertjükben szép, de már kivágásra ítélt fenyőfa, akkor hívják a 0659 511 232. Tehát 59 511 232. Ez pedig itt a
1: Daily Mix a Rádió 1-en.
0: Accent és a Don't Leave.

0: Ez a Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy a 88.7-en és a 89.2-n. Ha pedig autóba ülnek, akkor úgy készüljenek, hogy a következő napokban útkarban tartási munkákat végeznek a 34-esen Tiszafüred és Kunmadaras között. A munkák miatt itt-ott előfordulhat némi fennakadás, úgyhogy csak óvatosan.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
0: És ahol most Sam

88.7 és 89.2 Rádió egy a Tisza-Túnál, csak igazi mai slágermegy. És kedves gyerekek, szerintem ennek sokan örülni fogtok. Újra lesznek manóműhely, kézműves foglalkozások Tisza-Füreden. Október 24-én, november 21-én és december 19-én várnak majd benneteket. Bővebb info a 0659 511 232-es telefonszámon. Az igazi mai slágerek pedig addig is itt pörögnek a Rádió 1-en. Ez a Daily Mix, jön Hűpaton és az Out of My Head.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai slágerbe egy, és hát nincs megállás, az igazi mai slágerek ezután is pörögnek ezerrel. Rögtön indul Magyarország leghosszabb zenei órája, nem is akár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos István az önembere. Mérőóraáthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása, biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István 0630 378 75 21. 0630 378 75 21. Bakos Vill és Klíma a Facebookon is.
3: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metálsi, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
4: Épít vagy felújít? Malino Abla. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászárói kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a Tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Abla. Telefon 0620 941 29 58.
5: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, 20-ös út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatogépkölcsönző.hu www.tiszatogépkölcsönző.hu.
6: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségével árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
7: Ha bútort keresel, akkor irány a Tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútor kínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézz be hozzánk személyesen az aktuális választékért, és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, 20-ös út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
8: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
9: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
10: Ha klímáját fűtésre is használja, ne felejts el minél hamarabb kitisztítatni azt. Ezzel nem csak a klímáját óvja a meghibásodástól, hanem az egészségét is védi a beltériben megtelepedett gombáktól, baktériumoktól. A Füredkábel ezt a tisztítást szakszerűen, most akciós áron, mindössze 12.000 forintért elvégzi Önnek. S ha most jut eszébe, hogy a fűtéshez klímát szereltessen fel, akkor is keresse a Füredkábelt.
11: Szereléssel együtt már 250.000 forintért minőségi berendezést kínálunk Önnek.
10: Füredkábel. Klímában is az Ön partnere. Tiszafüred, Örvény út 8/4. Telefon 30 99 55 944.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most. Rádió E! Indul!
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is lágermegy. 88.7 és 89.2

Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy. Jó hír az autósoknak, végeztek a 33-as főút Kócsújfalu előtti szakaszának felújításával, ugye ott emiatt az elmúlt hetekben forgalomkorlátozások voltak. A 33-as utat azért még újítani kell, úgyhogy több szakaszon is folytatódnak majd a munkák a következő időszakban. A Rádió 1-en is megyünk tovább a saját utunkon, jön Martin Garrix és a

igazi mai sláger után. Jön egy újabb. Ez a 88.7 és 89.2 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon nemes kezdeményezés, Rózsa Rózsa Rengeteg címmel népzenei koncert sorozat indult Tiszafüreden. Novemberben a Fidula Banda, januárban a Bakos Zenekar, februárban pedig a Dúros Zenekar fog fellépni. Részletek a neten, jó szórakozást kívánunk minden előadáshoz. A Rádió 1-en pedig most Ray Dalton énekel, ez a Blood Running.

87 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Néhány nap múlva újabb előadással érkezik Tiszafüredre a Körúti Színház. Straub Dezső, Kara Ivanov Lila és Rám Dániel főszereplésével az Illatszertár című vígjátékot nézhetjük majd meg. Az előadás október 30-án lesz, a részleteket keressék a neten. Jó szórakozást hozzá! A Rádió 1-en pedig pörgünk tovább az igazi mai slágerekkel. Jön David Guetta és One Republic, és az I Don't Wanna Wait. Let's make

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. 12 éven csak igazi mai sláger megy.
1: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját.
2: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is: homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
3: Fúrás, vágás, csiszolás vagy csavarozás? Nálunk mindent megvásárolhat, ami a munkájához kell. Látogasson el a Tiszató gépkölcsönző üzletébe. Tiszafüred, Húszoles út 58, 0620-235-6580.
4: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
3: Változnak az idők, változz te is. Ha szeretnél egy jól fizető munkahelyet, akár 5-600 ezer forintos fizetéssel, csatlakozz a tiszafüredi csapatunkhoz, és légy sikeres otthonszakértő. Nálunk fontos a fejlődés és a kollégák megbecsülése.

0: 95. Otthoncentrum ingatlaníroda, Tiszafüred, Főtér 7.
1: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
2: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Ha bútort keresel, akkor irány a tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútor kínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézz be hozzánk személyesen az aktuális választékért, és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, Húszoles út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
5: Rosemary

0: cukrászda, tisza füred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját. A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rosmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom Rosmarink kávéra, limonádéra vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rosmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28 a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
1: Itt van az ősz, itt van újra. Önt is várjuk a Gyuri gazdaboltba. Kerti szerszámgépek, barkács, flex és fúrógépek, láncfűrészek. Ha nincs raktáron, mi beszerezzük. Megérkeztek az őszi munkálatok elengedhetetlen kellékei, rönkhasítók, hasítófejszék, lombfúvók és lombszívók. Hogy önnek is szép gyepje legyen, vásároljon nálunk fűmagot és minőségi gyepműtrágyát. A születeléshez pedig hordók, balonok, demizsonok, dézsák nagy választékban. Gyuri gazdabolt, Tiszafüred, Béketér 3, a bírósággal szemben.
2: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
3: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
4: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
5: Reklámot hallottak.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

88.7 és 89.2 Rádió 1 Tiszató, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, hamarosan itt az idei Füsti Fest Gastrofesztivál Tiszafüreden. Barbecue, grill, kemence, szabadtűz, mindezek mellé családi programok várnak majd mindenkit október 23-án és 24-én a Kikötő körúton. A részletes program már fönt van a neten. Jó szórakozást és jó étvágyat hozzá. És Fincsi igazi mai slágerek közben a Rádió 1-en is. Jön Kato és a Turn the Lights Off.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra. A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
7: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06. Fúrás, vágás, csiszolás vagy csavarozás. Nálunk mindent megvásárolhat, ami a munkájához kell. Látogasson el a Tiszató gépkölcsönző üzletébe. Tiszafüred, Kúszöles út 58 06 20 235 65 80.
8: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
1: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot!
9: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tiszató gépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 65 80. www.tiszatógépkölcsönző.hu.
8: www.tiszatógépkölcsönző.hu.
10: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kisteherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, Húszöles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152.
8: 59 511 152.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek, az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára, elhozom Lloyd dalát, és Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilit, ez a Heal Me.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Loi Golden Summer. Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert ugye ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Loi hazájában, ugye egy német C-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puent ezzel közösen készítette el a Golden Summert.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puent

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
4: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos István az önembere. Mérőóra áthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása, biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István 0630 378 75 21 0630 378 75 21 Bakos Vill és Klíma a Facebookon is.
5: Az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt Guinness vár. Jól felszerelt játéktere, léghoki, flipper, biliárd, PS szoba, boxgép, csocsó, születésnap vagy kisebb esküvő, ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Füredi út 17. Házhozszállítás 0620 553 53 53 vagy 0630 298 27 78.

0: Mészáros Autószervíz.
1: Ha bútort keresel, akkor irány a tiszafüredi Otthon Outlet, ahol folyamatosan változó bútorkínálat vár. Nappali és hálószoba bútorok, ülőgarnitúrák, étkezőasztalok és még sok egyéb bútorzat. Folyamatosan érkeznek új darabok. Nézd be hozzánk személyesen az aktuális választékért, és vásárolj kedvező árakon. Otthon Outlet Tiszafüred, Húszoles út 51. Facebookon is megtalálsz minket. Otthon Outlet Tiszafüred.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk-e erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs, öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Abival. Új pallóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből, pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
9: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos István az önembere. Mérőóra áthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása, biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István 0630 378 75 21 0630 378 75 21 Bakos Vill és Klíma a Facebookon is.
10: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
11: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
12: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszériajavítás és fényezés, autókozmetika, autó- és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20 Öles út 93 per A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152.
13: 59 511 152.
14: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
1: Rádió
15: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Micsoda hang, Sam Smith, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a több 500-as listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Accent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzá, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Szóval ez a doka. Igen.
0: Ez egyébként olyan jó, igen, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat alatt így a fejünkben minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát ez egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10-ként telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus köszönöm hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem mondod. Köszönöm szépen, Márti, és nagyon szép hétvégét neked.
0: Neked is, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben, egy csörgünk, csak nem egy újabb Top 500 box, halló?
1: István vagyok, szeretnék szavazni.
0: Ó, de jó, figyelek István.
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem, először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ó, au! De nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: De ennyi volt a bennem élő Jackson. Mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje. Azóta se hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Bár ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus. Veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye? Amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: De az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem, ha mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velünk a Rádió 1-e, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékából. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia!
1: Hello, szia!
0: Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59.

0: Élvezze a biztonságot! Metasheet, a lemezbezárt érték. Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuiptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com. Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizzy elküldte a Top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a Top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb slágerlistáját, top500kukacradio1.hu, vagy a forró drót 0620 311 111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban Sam Felt és a Switch Disco közösét indítom. Sleep Tonight!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choosing Texas, hát az ott nagyon-nagyon megy a második, aztán harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy igazán belevaló csaj, Bibi Rexa és a New Religion, a Faithless-tel közös dal. Nem olyan rég, Bibi Rexa elárulta, hogy egyrészt még mindig társat keres, nagyon őszintén szokott a magánéletéről beszélni, és azt is elárult egy podcast műsorban, hogy nem kell, hogy a srác 10-ből 10-es legyen, egy 6-os 7-essel is beéri. Mondjuk ezt a sorszámozást sosem értettem, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi a 6-os 7-es, na mindegy. Tehát ő egy olyan társat keres, aki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rexa társat keres még mindig. New Religion, ezt meg hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp helyén. Telefon 0630 621 59 11.
1: 621 59 11.
4: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre. Szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
5: Felújítana, vagy csak szállítana? Keresse bizalommal a Tisza tógépkölcsönzőt. Utánfutók és ipari gépek bérlése nagy választékban. Tiszafüred, Húszöles út 58. Telefon 0620 235 6580. www.tiszatógépkölcsönző.hu www.tiszatógépkölcsönző.hu.
6: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdaság alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa fém felületeken is. További szolgáltatások: autóalvás szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
7: Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
1: Rádió
8: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismerti, 5 órakor toppan majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixel, majd élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet, a Badacsonyban van a csajokkal, így fogalmazott, borfesztiválon, és kávéznak éppen egy fedett teraszon, miközben csepereg az eső. Ez ilyen nagyon romantikusan hangzik, úgyhogy a kávézáshoz egy sztár vendéget is hozok nektek, lányok. Sabrina Carpentert, ő szolgálja fel az eszpresszót. Aztán érkezik majd nem sokára Cookie, a francia Muki, Before Party Show-val 7 óra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kálmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
3: Elemes konyhabútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
2: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, Kúszöles út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
4: Az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt Guinness vár. Jól felszerelt játéktere, léghoki, flipper, biliárd, PS szoba, boxgép, csocsó, születésnap vagy kisebb esküvő, ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Visszaörvény, Füredi út 17, házhoz szállítás 0620 553 53 53 vagy 0630 298 27 78.
5: Blomdél fül- és orbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
6: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha

0: régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Sot kapunk, úgyhogy gyorsan felveszem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és a előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops!
1: Na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, rainfalls! Majdnem. Arra gondolom.

0: És köszönjük, hogy velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szia, Magdi.
1: Szia.
0: Én már nagyon várom ezt a hétvégét. Kamrad barátunkkal is biztos találkozunk majd a Top 500-es listában.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 9 perccel járunk 5 óra előtt. Gyors pillantást még az SMS falra, itt van velünk Éva. Szia Márti, mikor pihensz? Reggel is hallottalak, meg most is. Színvonalas a műsor, sok siker továbbra is. Éva, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát most például pihenni fogok, mert jön Kuki, a francia Muki, aki 2 órán át mixel majd, bizony. Aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-től pedig World is my radio show. Továbbra is jöhetnek a top 500 voksok e-mailben,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
9: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatornarendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
11: Ha villanyszerelőre vagy klímásra van szüksége, Bakos István az önembere. Bakos István az önembere. Mérőóra áthelyezés, hátarifa, új hálózat kiépítése és felújítása, klímaberendezések telepítése, javítása és karbantartása, biztonságosan, szakértelemmel. Bakos István 0630 378 75 21. 0630 378 75 21. Bakos Vill és Klíma a Facebookon is.
12: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a főút 37-ben.
13: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, főút 37.
11: Ha klímáját fűtésre is használja, ne felejts el minél hamarabb kitisztítatni azt. Ezzel nem csak a klímáját óvja a meghibásodástól, hanem az egészségét is védi a beltériben megtelepedett gombáktól, baktériumoktól. A Füredkábel ezt a tisztítást szakszerűen, most akciós áron mindössze 12.000 forintért elvégzi önnek. S ha most jut eszébe, hogy a fűtéshez klímát szereltessen fel, akkor is keresse a Füredkábelt.
14: Szereléssel együtt már 250.000 forintért minőségi berendezést kínálunk önnek.
11: Füredkábel. Klímában is az ön partnere. Tiszafüred, Örvény út 8/4. Telefon 30 99 55 944.
4: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből, pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megszakítás nélkül bulizunk, egy nagyot, itt a rádió egy ilyen, tudjatok nagyon jól. Minden nap 17 órától mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Rögtön érkezik az orosz DJ, Alex Kenji, Bambolé, én Kuki vagyok, és kivel a pénikinek egy szuper szórakozást, itt a rádió egy ilyen, hangjöre maximálisan, hot szó.

hangsó, Itaralyó egyen. Mi még egyszer hangsózom, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, jó? Érkezik a legújabb Fisher. Nagy DJ, nagy producer, ez biztos. Világ sztárról van szó, annak fiúk. És a szám címe Rain, azaz eső. És úgy tűnik, hogy, hát nézem az időárást, jön az eső itt Magyarországon, ha? Már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a föld. Szóval, hölgyeim és uraim, fogjátok sok szeretettel itt a rádió egyen, a legújabb Fisher, és a szám címe Rain. Óriási sláger, óriási muzsika, hangjöre maximálisan, és tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen.

érkezik egy úriember, aki tessék kapaszkodni, 6-szor lett az number one DJ a világon. Bizony, 6-szor ő a number one DJ, Monsieur David Guetta, és ott van mellette Kid Cudi. Egy picit nosztalgázunk, érkezik Memories, ez pont jó Memories, azaz, hát múlt idő, igen, nosztalgia, stb. Ez jó lesz? Ha?

Rádió 1-et csak igazi mélysleger megy, ő volt Üzsel és Shine. Üzsel itt voltam Magyarországon, sőt Budapesten szeptember végén. Olyan bulit csináltálának fiúk, én ott voltam, tőle 2-3 méterre diszkos pult mellett. Esküszöm, 10 év után újra mentem bulizni és nem bántam meg. Peleg, és a zene kitűnő, Shine, ajaj. Bár csak a zene nem lett volna. Na mindegy, kukikám. Megyünk tovább, érkezik egy jó kis Avicii hangulat. Bizony, pedig Crazy Bizarre-ról van szó, és House of Prayers elégült, a szem címe Fresh. Hát igen, Avicii nagy DJ volt, nagy producer volt, túl hamar elment, és nincs egy buli, ahol nem gondolnak rá, és küszöm, jó? Jön akkor egy kis Avicii hangulat, Crazy Bizarre köszönhető,

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi ma is legyen egy Purple Disco Machine volt hallható és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party show, annak fiúk egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi ma is legereket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is sem mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Oké!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Ha tisztafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B a MOL kúttal szemben.
8: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
9: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
8: az Örvénylő Pub és Pizzériában minden héten új menüajánlat, finom pizzák, levesek, frissen sültek gíroszok, hamburgerek, hideg italok és csapolt Guinness vár. Jól felszerelt játékterem, léghoki, flipper, biliárd, PS-szoba, boxgép, csocsó, születésnap vagy kisebb esküvő, ezeknek is nálunk a helye. Kövess minket Facebookon az akciókért és újdonságokért. Várunk minden nap 11-től 21, vasárnap 11-től 20 óráig. Örvénylő Pub és Pizzéria. Jó ízek, jó hangulat, jó hely. Tisza Örvény, Füredi út 17. Házhoz szállítás 0620 553 53 53 vagy 0630 298 27 78.
10: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzéria és ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Like Mine. Nincs mese, 19 óraig bulizunk el egyet, 19 órától, hogy mondtad Kuki, 19 órától 20 óraig élő kívánság műsorol, de nem tartunk még ott. Most mix. Még egyszer jó szórakozást kívánok mindenkinek, jó helyen vagytok itt a Rádió 1-en. Hidd el nekem!

klasszikus slágerek itt a Rádió Egyen, sőt, egész világszerten. Na jó, érkezik most még egy világsztárának, fiúk. Nem én. Ed Sheeranről van szó, és a szám címe Azizam. De ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült. És ki csinálta? Azt is elmondom. Funk Joy. Igen, Funk Joy. Azizam, Ed Sheeran, itt a Rádió Egyen, 19 óraig mixelek nektek az igazi más slágereket. Még egyszer hangsúlyozom, jó helyen vagytok itt a Rádió Egyen.

igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával. Ugye ez volt a szám címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Ah, Medusa, de szeretjük. Hát akik ennek most, szeretünk is őket, nem? Offenbach, aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szám címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jön a Offenbach, Overdrive! 19 óraig mixelek nektek. Jó helyen vagytok!

szemcíme Working on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni élőben egy órán keresztül az ő kis szettet, és tanultunk belőle. Komoly a csaj, nagyon komoly. Allé, lelök fiúk, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk egy nagyot, jönnek a Up of the Sun, Working on a Dream itt a rádió egyen.

ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy, 19 óraig, Before Party Show, 19 óratől 20 óraig élő kívánságműsor, jó? Oké, mindent tudok rólunk, érkezik most a legújabb dalunk, Kanár elegütt, igen, azaz Cookie és Kanár, Cookie én, Kanár jó barát nekem, és a szem címe Fire, sokan kérdezik ki az énekesnő, én mondom Alexia. Ennyi, jó, mindent tudok, jön akkor a kis produkciók, igen, Fire az eszem címe, és ha esetleg teszik azt a zene nektek, akkor mikor itt van a kívánságműsor a Rádió Egyen, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? Nekünk jól esne. Allé, jön akkor Cookie Kanár legyütt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a Rádió Egyen.

jó hírem van! Hamarosan kezdődik ez a szuper egyórás kívánságműsor, élő kívánságműsor. Ha van kedved, hívjál engem a 0620 3111-re, és kérj egy dalt, és küldjél valakinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kérsz fekete virslit?
2: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
1: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
2: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
1: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
2: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Úgy is meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonáló. Halló, halló.
2: Kukuk, király vagyok.
1: Na, mi újság?
2: Minden nagyszerű. Már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem. Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz.
1: Helyes.
2: Minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát nem, ahol vagyok pláne. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Fiatal az ember barátaimmal. Fiú buli lesz, aztán hát, ha a végén lányoknál végig.
1: Kívánom neked!
2: Szóval
1: egy kis csajozós este, ugye? Úgy érzem.
2: Igen, majd megvedikálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki
1: érdekel,
2: akkor adják, padd meg neki. Lányok, de csak lányoknak.
1: Jó van, oké. Na, mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálindi számot. Ha már tisztelt számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kérni az indárom, de most mentem X-ben nemrég, és érzem, hogy a regálindibe jön neked.
2: Meg persze, a kis kék hajával nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden szingli lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó bulizás estére, jó?
2: Neked is, neked is.
1: Köszi, ciao. Érkezik Regen Lili nálunk, a legújabb daltól, a szám címe Hilmi.
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
2: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óraig, lányok, fiúk. Kicsit visszahangzik a hangon, nem tudom miért. Lehetséges, hogy ki van kogosítva. Mindjárt kiderül. Halló, halló.
2: Szia, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. Hú, de jó kedved van. Hallom a hangodon, jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van, mi van?
2: Nem, jó
1: kedvem
2: van, minden
1: oké. Na jó, van oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked. Gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Ma. Hát kér... Jó, az elnök kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja,
1: das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabatúni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Juhasz Gergely kedvenc mondatot, tudod, mit szokott cserélni, mikor valaki ezt mondja? Leteszi.
2: Ez van.
1: Jó, van, oké. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönjük neked is.
1: Hello, hello, érkezik Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: 0620 3 111 111. Hívd most. Kuki csak rád vár.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show
2: on Radio Egyen.
3: Kívánság műsor, 20 óraig mindjárt vége, de van még egy telefon, aló, haló, haló.
4: Szia, Niki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
3: Na, először, hogy vagy?
4: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, minden szupi.
3: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
4: A legújabb blondis számot szeretnék küldeni.
3: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
4: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
3: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál ennyien, most már fiatalok maradunk 80 évesig. Ez a minimum.
4: Így van, a
3: 40
4: az új
3: 30. Így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
4: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
3: Köszönöm, ciao,
4: szia.
3: Érkezik el újabb blond is nálunk tényleg, és Isten is meg egyszer mondom, itt volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő blond is, és ez a címe Lovers on the Dance Floor. Blond is, itt vagy velem?
5: Hi, this is Blondish, and you're listening to Cookie.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, fiúk, ne menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána Juhászgeri, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gagával, Paparazzi Cookie voltam, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Úgy érted, még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunnyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít!
4: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy és indul a Diszkósít Radio Show. Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és játszoknál velem DJ Juniorral.
6: Ladies and gentlemen, my damon and herman, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagyon jó a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
5: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Demecsernek köszönöm, budapesti a hajógyári klasszik, illetve a Csibészek VS Personal Jesus felkészül Balatonmárafürdőn.
6: Indítsuk az estét az ausztrál pszichedelikus poprock, hú, de pörög a nyelvem. Együttes a Telmai Impala lemezével, a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PG.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Gedék, Gidák és Samuk, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kami Márton, Jantek Tamás, Roskumorian gimnáziumi osztálytársam, Velő Norbi és Széki Gabriella. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi trédiósó.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, mellette a stúdióban Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Ma este három helyszínen várok mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fogok pörgetni.
2: Jugel itt volt Magyarországon és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza darabolt egyébként a dal, és erről beszéltünk, hogy nem pontosan körökre jön ki bizonyos rész, úgyhogy csináltam belőle egy új DJ Junior remixet. Ez 100 szóltóval közös Jugel, a Jamaican DJ Junior van a Disco Shitben.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenalin szintű a diszkosít a rádió egyen Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, velem DJ Juniorral, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Mandakum Laude után. Pont ma 22-15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jó fajta kolbászok vannak, és nagyon be fogok lakmározni.
2: Én meg azért megyek le korán, mert különben nem érek oda Sződre, úgyhogy biztos, hogy a legelső között ott leszek már. Alig várom, hogy a Mandakum Laude színpadra lépjen, aztán utána, hogy lelépjen, és akkor utána föllépek. Szóval nagyjából ez lesz.
0: Egyébként én csináltam még annak a Mandakum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább, nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dal, amit Kreider és a Young Punks-ak készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AIOU. DJ Junior van a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédősó DJ Juniorra, a Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgetünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert ezt hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude. De lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca. A fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kim van egyébként a YouTube csatornámon, meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kim van, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditionnel érkezik DJ Juniorban a Disco Sheetben.

0: Vége pusztán élő hölgyek és urak, a diszkocsi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy ma este korán fogok játszani a Hajógyári Klasszikon Budapesten, és aztán megyek Balatonmáriafürdőre, hogy 2026-ban utoljára szórakoztassam ott az egybegyűlteket, a Persona Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilát váltom majd a helyszínen. Én Bárány Attila voltam, további jó szórakozás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját cuccaim miatt írjatok nekem e-mailt a hambaipizsi@hambaipizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel. Jófajta kis house-zenékkel. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remixe a YouTube csatornámra. Minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem, a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam. Ne felejtsétek el, november 7 Budapest Made in Italy Party. Rosalia Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixe intünk mindenkinek pár. Természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk. Szevasztok!

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosit.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal, a lemezjátszóknál innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió Egyes a Third Is Mine Radio Show, a Laughing Arms lemez játszói mögött jön az egyik saját zenéd, amit külföldön is játszanak a rádiók, ugye?
1: Igen, igen, igen, Európában több országban is játszak, többek között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Laughing Arms-szal, ami Lost in a Dream, Kaoma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok szombat éjszaka, úgyhogy pörögünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió Egyen, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Beindító zene a Third Is Mine Radio Show-ban, a rádió egyen a Loving Arms-a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Hát egy Grammy-díjas csávóval menjünk tovább, egy francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Google. Azt hittem, hogy lecsapsz rá, hogy Kuki.
0: Grammy-t a Kukinak?
1: Igen, igen, igen. Hát Google is majdnem olyan jó, mint a mi Kukink, úgyhogy Google-el megyünk tovább, és a Shine következik tőle itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Kiadásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, szokás szerint New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, induljunk el.
2: Tök jó zenéket hoztam el az estére, ahogy szoktuk is, úgyhogy egy Bambolóval és egy Alex Kenji-vel indulunk itt a Rádió 1-en. Gyertek velünk!

0: héten hozták nyilvánosságra a DJ Mag magazin legfrissebb 100-as listáját. A világ vezető lemezlovasairól David Guetta továbbra is az első, Lost Frequencies pedig két helyet javítva a tavalyi helyezéséhez képest a 17. Ő jön most.
1: Leave it all, itt a Rádió 1-en, gyertek, hangosítsátok fel a Rádió 1-et!

0: Szombat este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ilyenkor mindig egészen éjjel egyik tart a műsor, most Newbik a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello Newbik!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, már magáról a producerről is, és természetesen azt is, hogy fesztiválok, klubok, bulik, vagy épp a Rádió 1-en, ahol a legfontosabb Come to Life Cassiannal. Gyertek velük!

0: Tudod be nekünk, Calvin Harris még 2026 nyár végén ez volt a Satisfy. A Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban nyúlvik a lemezjátszói mögött. Nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetie 2001-ben jelent meg 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi, módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erő, ami ebből kijön. We Come One, itt a Rádió 1-en, gyertek!

0: I Love-ot, neked mára ez a kilépő zenét. Hová mész innen?
1: Innen kérek szépen Bátaszékre megyek, és én nagyon várom.
0: Engedünk is, jó bulit kívánunk neked. Nyugik után 11-től a lemezjátszóknál Antónia, úgyhogy maradjatok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
3: World is Mine Radio Show.
2: A rád

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello Anti, köszi!
2: Hello Rádió Egyesek, édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerinek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió Egyen.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Chris Lake és az Ease My Mind a fantasztikus Oddmob remixben szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a mostanté?
1: Maradunk ebben a morcos stílusban. Egy saját verziót készítettem el Robin Schulz dalából, úgyhogy ezzel is megyünk tovább. Érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en.

Érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben.

0: zenéje van már csak ma este, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Hová tovább utána?
1: Képzeld, Garyén egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel, napsütésessel.
0: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ígyatok egy forró kakaót.
1: Mi van a kakaóval? Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
0: Jól van, Antikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóim mögött.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Olesziával bulizunk tovább, ő készítette a heti guest mixünket, ami a Medúzában indul. Ez az Edge of the World.

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy éjszakai is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choosing Texas, hát az ott nagyon-nagyon megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi